0: Radio Vek. Radio Vek. Radio Vek. Radio Vek. Radio Vek. Dolly Parton. Radio Vek.
1: Hello, hello, hello.